0: Shalom, shalom, shalom.
1: Shalom,
0: shalom, shalom.
1: Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shal